nagy erőnyomás. Szágult a vonat, tele van a vagon. Nincs együnk, és mégis ülünk a vonaton. Ülünk a vonaton,

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, aki rakott

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szülinapi meglepetés jár a rendőröknek, már kérhető a HPV elleni oltás. Színművészekre szavazhatunk, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ajándék az egyenruhásoknak születésnapja után. Minden rendőr kap egy szabad napot a jövőben. Az intézkedés szeptember 1-től hatályos. Az ORFK vezetése ezzel a gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit a kollégák nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. A készítmény a 7. évfolyamos lányok és fiúk számára érhető el ingyen. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg a tájékoztatót, a hozzájáruló nyilatkozatot pedig szeptember 15-éig kell visszajuttatni az iskolába. Orozi Beatrix országos tisztifőorvos szerint a vakcina a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt adják be. A teljes védettséghez 2 oltás szükséges 6 hónap különbség. Megkezdődött a közönség szavazás a Kaszás Attila díj idei jelöltjeire. A 4 színművész közül szeptember 15-éig választhatja ki a közönség a kedvencét. A díjért Barta Boróka, Kelemen Zoltán, Ötvös András és Pap Lujza verseng, akik közül a korábbi szakmai voksolások alapján kerül ki a végső győztes. Az elismerést szeptember 17-én adják át a Víg Színházban. A cél, hogy a kiemelkedő művészi teljesítményt és a közösségépítő szerepet jutalmazzák így módon. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
2: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket.

0: eredményeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig ez szkeptikusan álltak.
1: Ismét napos idő várható kevés felhővel. A szél ma is feltámad. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható. Holnap egy gyenge hideg front hatására változékony időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem érkezik. Csupán elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg egy-egy zivatar. A Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik a légmozgás. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. szeptember 2-a, reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbook.
1: Rekordközeli látogatottságot hozott az idei Szamárfül Fesztivál. Sikeres szezont zárt a balatoni elsősegélyszolgálat. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Idén is nagy siker volt a Szamárfül Fesztivál. A családi programot 14. alkalommal rendezték meg augusztus utolsó hétvégéjén a pécsi Zsolnai negyedben. A szervezők tájékoztatása szerint a nagy meleg sem szegte a látogatók kedvét,

0: Rekord közeli létszámmal, csaknem 11.600 vendéggel zajlott a háromnapos program. Idén a koncertek és a hagyományos műsorelemek mellett fontos szerepet kapott a jövő technológiája is. A gyerekek megismerkedhettek a mesterséges intelligenciával, illetve a programozható eszközökkel is. A Zsolnai Örökségkezelő azt is közölte, a Szamárföld Fesztivál jövő augusztusban is várja majd a családokat. Szeptember 1-től áfamentessé váltak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek és a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. Fontos tudni azonban, hogy a vény nélkül is megvásárolható készítményeknél a 0%-os áfakulcs nem alkalmazható akkor sem, hogyha az orvos felírja azokat receptre. Két hét múlva, szeptember 15-től a tűzifa áfája is csökken 27-ről 5%-ra. Elkezdődött az új tanév. A polgárőrök szeptemberben idén is ott vannak az iskolák, óvodák környékén, hogy segítsenek a bűn és baleset megelőzésben. Az Országos Polgárőr Szövetség tájékoztatása szerint a rendőrséggel együttműködve az oktatási nevelési intézmények környékén segítik az átkelést a zebráknál, jelzőri tevékenységet látnak el, és kiemelt figyelmet fordítanak a rollerrel közlekedő gyerekek biztonságára is. Pincehelyi Sándor Munkácsi díjas képzőművész műveiből nyílik kiállítás Pécsett az alkotó 80. születésnapja alkalmából. A Zsolnai negyedben csütörtökön nyíló tárlaton csaknem 150 alkotás lesz látható, 9 tematikus egységre bontva. A kiállításhoz kapcsolódóan Somosi Rita Pincehelyi Sándorról szóló albuma is megjelenik, mely a művész elmúlt másfél évtizedben született alkotásaiba enged betekintést. A kiállítás november 8-áig lesz látogatható. Befejeződött a gázhálózati rekonstrukció Pécsett az Atinai út érintett szakaszán. A Biocom azt közölte, hétfőn az északi és a déli oldalon is megnyitották az eddig lezárt sávokat, és már a Huszár utcából is akadálytalanul lehet kikanyarodni a 6-os útra. A Biocom ezekben a napokban az aszfaltozási munkákat végzi, ám ez nem akadályozza a közúti forgalmat. Megrázó hírrel folytatjuk. Ahogy arról rádiónk is beszámolt, vasárnap este tűz volt Komlón egy társasházban. Az első információk szerint a tüzet egy olajsütő okozta a Bányász utca egyik épületében. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint azonban nem ez történt. Az egyik lépcsőházban egy férfi felgyújtotta magát. A tüzet az egyik lakó porraloltóval fékezte meg, így az nem terjedt tovább. A férfit égési sérülésekkel szállították kórházba, egy nőt enyhe füstmérgezés tüneteivel, egy férfit pedig végtag sérüléssel vittek kórházba. A rendőrség az ügyben közveszélyokozás miatt indított büntetőeljárást. Új helyen kezdődött a nevelési év a komlóvárosi óvoda Tompa Mihály utcai intézményének gyermekei számára. Az intézmény nagyszabású felújításon esik át, így a Kenderföld Somági Általános Iskola emeletén alakították ki az óvoda ideiglenes otthonát. Az épületet így az óvodások és iskolások közösen használják, a napirendet pedig összehangolták az iskolai órákkal és szünetekkel, hogy az óvisok ne zavarják a tanítást. Fontos információt tett közzé a komlói fűtőerőmű. A társaság távvezetéki elzáró szerelvények rekonstrukcióját végzi hamarosan. A munkák miatt szeptember 9-én reggel 8 órától szeptember 11-én délig Szilvás városrészben szünetel a használati melegvíz szolgáltatás. Klímaberendezéseket szerelnek fel Siklóson, a köztársaság téri óvoda és bölcsőde épületében. A tervek szerint összesen 9 beltéri és 8 kültéri egységet telepítenek az intézményben. A Siklósi Hírek úgy tudja, a beruházás tervezett költsége 8,7 millió forint. A fejlesztésre a korábbi felújítási pályázatból megmaradt pénzt fordítják majd. Bújváros önkormányzata a közösségi oldalán tudatta a lakosokkal, hogy folytatódik az Ady Endre utcai kerékpárút felújítása a Hősök tere 1-es számig tartó szakaszon. Előbb felbontják a régi pályaszakaszt, majd egy szélesebb újat építenek, zöggenőmentes térkőből. A bontás a gépkocsi behajtókat nem érinti. A kivitelezés során minden érintett előzetes tájékoztatást kap majd arról, hogy melyik napon kerül sor a háza előtti bejáró felszedésére és újrarakására. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése várható idén Magyarországon. Ezt a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközés Szervezet írta kedden a honlapján. Az ültetvényeken a tavaszi fagykárok már eleve jelentős terméskiesést okoztak, amit csak fokozott az aszály és a nyári hőség. Az előrejelzések szerint az idei termés nem éri el a tavalyi 170 ezer tonnát sem. A szervezet szerint az étkezési alma ára idén ősszel döntően attól függ majd, hogy az import alma milyen kínálattal jelenik meg a hazai piacon. Idén is eredményes volt a balatoni elsősegélyszolgálat. Az augusztus 20-án zárult szezonban a Vöröskereszt önkéntesei 10 a Balaton déli partján található strandon tartottak ügyeletet. A szervezet közlése szerint 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt a munkában. Ők a nyár folyamán csaknem 1200 esetben nyújtottak segítséget a strandokon szerzett sérülések ellátásában. Völgyi Péter szövetségi kapitány kihirdette a női válogatott 12 fős keretét a pénteken kezdődő berlini női kosárlabda világbajnokságra. A keretben az NK Universitas Pécs játékosai közül ott van Studer Ágnes, Török Ágnes és Josepovics Kinga is, valamint a pécsi nevelésű Juhász Dorka. A csapat szeptember 4-én pénteken Franciaország ellen kezdi meg szereplését a világbajnokságon. Jövő hétvégén a fővárosi Papp László sportarénában rendezik a Cselgáncs Grand Slam versenyt, melyen 38 magyar versenyző indul. Bor Barna szövetségi kapitány már kihirdette a magyar válogatott névsorát, amelyből hiányzik a kétszeres Európa-bajnok Özbes Szofi, akinek megműtötték a térdét, és nem lesz ott az U23-as Európa-bajnoki ezüstérmes Szegedi Dániel sem, szintén térdműtét miatt. Ott lesz azonban a 100 kg-osok mezőnyében a PVSK sportolója Kenderesi Péter. A szeptember 11-e és 13-a között zajló versenyen 154 ezer euró pénzdíjat osztanak szét. Ez volt a Pécsbook, a 101 hét Best FM-em.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép jó reggelt kívánok! 11, lassan 12 perccel 6 óra után, szeptember 2-án, szerdán. Sok boldogságot a Rebekáknak, a Dorináknak és a szülinaposoknak is. Maxim Levente vagyok. Nem sokára az Aqua, előtte még a Well Hello, most pedig az MNS jön a Salszol Nuggettel. Figyeljük csak meg, lassan itt az őszi szünet, aztán karácsony, szilveszter, irtózatos sebességgel telik az idő. Nemrég kezdődött a nyár és pár hőkupulával később már suli van. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha már is valahol dugó vagy nagy isten baleset van. Várom az infót. Jó reggel!
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 2-án szerdán, ma van a Kókusz világnapja. Az emléknapot 2009-ben alapította az ázsiai és csendes-óceáni kókusz közösség. Ilyen is van. Hogy felhívja a figyelmet a kókuszdió fontosságára a fenntartható mezőgazdaságban, az egészséges táplálkozásban és a trópusi országok gazdaságában, a kókuszpálmát a termesztővidékeken gyakran az életpálya elnevezéssel is illetik, mivel szinte minden része a vízétől és a húsától kezdve a rostos héján át a pálma levelekig hasznosítható. Közben elindítottam egy újabbat a 90-es és 2000-es évekből, jön a Kosindala, a Ketchup. Eszten jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos gombolyfelhős időnk lesz, és lehet zápor, zivatar is, főleg az ország nyugati felében. A maximum 26-32 fok között alakul a részletek, és a folytatás a hírek végén rögtön fél hét. Jó reggelt! A Morcsiba zenél nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Idén is sikeres volt a Pécsi Szamárföld Fesztivál. Napközben jobbára derűs időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Idén is nagy siker volt a Szamárföld Fesztivál. A családi programot 14. alkalommal rendezték meg augusztus utolsó hétvégéjén a pécsi Zsolnai negyedben. A szervezők tájékoztatása szerint a nagy meleg sem szegte a látogatók kedvét. Rekord közeli létszámmal csaknem 11.600 vendéggel zajlott a háromnapos program. Idén a koncertek és a hagyományos műsorelemek mellett fontos szerepet kapott a jövő technológiája is. A gyerekek megismerkedhettek a mesterséges intelligenciával, illetve a programozható eszközökkel is. A Zsolnai örökségkezelő azt is közölte, a Szamárföld Fesztivál jövő augusztusban is várja majd a családokat. Elkezdődött az új tanév. A polgárőrök szeptemberben idén is ott vannak az iskolák, óvodák környékén, hogy segítsenek a bűn és baleset megelőzésben. Az Országos Polgárőr Szövetség tájékoztatása szerint a rendőrséggel együttműködve az oktatási nevelési intézmények környékén segítik az átkelést a zebráknál, jelzőri tevékenységet látnak el, és kiemelt figyelmet fordítanak a rollerrel közlekedő gyerekek biztonságára is. Szeptember 1-től áfamentessé váltak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek és a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. Fontos tudni azonban, hogy a vény nélkül is megvásárolható készítményeknél a 0%-os áfakulcs nem alkalmazható akkor sem, hogyha az orvos felírja azokat receptre. Két hét múlva, szeptember 15-től a tűzifa áfája is csökken 27-ről 5%-ra.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Szeptember 1-én elkezdődött az új tanév. Az iskolák környékén a következő hetekben polgárőrök segítik a közlekedést, különösen a reggeli órákban a gyerekek biztonsága érdekében. Egy megsérült gázvezetéket állítanak helyre Pécsett a Csortos Gyula utcában, az Angster utca feletti szakaszon. Szombat reggelig a járművek nem közlekedhetnek itt, a gyalogosok közlekedését biztosítják. A Pécs-Kozármisteny összekötő úton kaszálási munkák miatt útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma többször is felhő átvonulások zavarhatják a napsütést. Jelentős csapadék továbbra sem várható, legfeljebb elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor. A nyugatias szél helyenként élénk lehet. A legmelegebb órákban 30 fokot mérünk majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék a hét közepén. Kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul át fölöttünk, melyből a Dunántúlon itt-ott kisebb eső zápor kialakulhat. Délután napos gomoly felhős idő váltakozik, késő délután nyugaton lehet ismét erősebb a felhőzet, és ott újból lehet zápor, esetleg zivatar. A maximum 26-32 fok között alakul, holnap egy gyenge hidegfront hatására szelesebb, és szintén záporokkal, esetleg zivatarokkal tarkított időnk lesz, 25-31 fok közötti maximum mellett. A folytatásban hamarosan Zséda énekel, előtte a Scissor Sisters dala szól, az I Don't Feel Like Dancing a Besten. Jó reggelt!

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Új helyen kezdték meg a nevelési évet a komlói Tompa óvoda gyermekei. Napközben akár 30 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Új helyen kezdődött a nevelési év. A komlóvárosi óvoda Tompa Mihály utcai intézményének gyermekei számára. Az intézmény nagyszabású felújításon esik át, így a Kenderföld Somágyi Általános Iskola emeletén alakították ki az óvoda ideiglenes otthonát. Az épületet így az óvodások és iskolások közösen használják, a napirendet pedig összehangolták az iskolai órákkal és szünetekkel, hogy az óvisok ne zavarják a tanítást. Megrázó hírrel folytatjuk. Ahogy arról rádiónk is beszámolt, vasárnap este tűz volt Komlón egy társasházban. Az első információk szerint a tüzet egy olajsütő okozta a Bányász utca egyik épületében. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint azonban nem ez történt. Az egyik lépcsőházban egy férfi felgyújtotta magát. A tüzet az egyik lakó porraloltóval fékezte meg, így az nem terjedt tovább. A férfit égési sérülésekkel szállították kórházba. Egy nőt enyhe füstmérgezés tüneteivel, egy férfit pedig végtag sérüléssel vittek kórházba. A rendőrség az ügyben közveszélyokozás miatt indított büntető eljárást. Völgyi Péter szövetségi kapitány kihirdette a női válogatott 12 fős keretét a pénteken kezdődő berlini női kosárlabda világbajnokságra. A keretben az NK Universitas Pécs játékosai

0: Közül ott van Studer Ágnes, Török Ágnes és Josepovics Kinga is, valamint a pécsi nevelésű Juhász Dorka. A csapat szeptember 4-én pénteken Franciaország ellen kezdi meg szereplését a világbajnokságon.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
0: Szeptember 1-én elkezdődött az új tanév. Az iskolák környékén a következő hetekben polgárőrök segítik a közlekedést, különösen a reggeli órákban a gyerekek biztonsága érdekében. Egy megsérült gázvezetéket állítanak helyre Pécsett a Csortos Gyula utcában, az Angster utca feletti szakaszon. Szombat reggelig a járművek nem közlekedhetnek itt, a gyalogosok közlekedését biztosítják. A Pécs-Kozármisteny összekötő úton kaszálási munkák miatt útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma többször is felhő átvonulások zavarhatják a napsütést. Jelentős csapadék továbbra sem várható, legfeljebb elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor. A nyugatias szél helyenként élénk lehet. A legmelegebb órákban 30 fokot mérünk majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, hamarosan Bryan Adams Messivel, ebben a fél órában a Bastia Pompeijjel, illetve elsőként Ékonyan a Lagdappal. Ha már is dugó baleset van valahol, várom az infót. 0620 55 55 155, ugyanitt a névnaposa Rebekákat, Dorinákat és a szülinaposokat is lehet ünnepelni.
1: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 2-án, azon a napon, amelyről korábban kiderült, hogy a kókusz világnapja. A magyar történelem szempontjából pedig szintén egy jelentős nap. Buda 1686-os visszafoglalásának ünnepe ezen a napon szabadult fel 145 évnyi török hódoltság alól. További érdekességek a mai napról egy picit később. Addig Sasha az I Feel Lonely-val, most pedig a Bastille-jön a Pompeii-jel a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Kellemesen nyárias időnk lesz, kis széllel, néha napsütéssel, néha gomoly felhőkkel, főleg a nyugati ország részben egy-egy záporral, zivatarral. 29-32 fok között alakul a maximum. Részletek és a folytatás a hírek végén, aztán Will Smith's Getting Jiggy With It című slágerét indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pincehelyi Sándor műveiből nyílik kiállítás hamarosan Pécsett. Napközben napos felhős időszakok váltakoznak majd. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Pincehelyi Sándor Munkácsi díjas képzőművész műveiből nyílik kiállítás Pécsett az alkotó 80. születésnapja alkalmából. A Zsolnai negyedben csütörtökön nyíló tárlaton csaknem 150 alkotás lesz látható, 9 tematikus egységre bontva. A kiállításhoz kapcsolódóan Somosi Rita Pincehelyi Sándorról szóló albuma is megjelenik, mely a művész elmúlt másfél évtizedben született alkotásaiba enged betekintést. A kiállítás november 8-áig lesz látogatható. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése várható idén Magyarországon. Ezt a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközés Szervezet írta kedden a honlapján. Az ültetvényeken a tavaszi fagykárok már eleve jelentős terméskiesést okoztak, amit csak fokozott az aszály és a nyári hőség. Az előrejelzések szerint az idei termés nem éri el a tavalyi 170 ezer tonnát sem. A szervezet szerint az étkezési alma ára idén ősszel döntően attól függ majd, hogy az import alma milyen kínálattal jelenik meg a hazai piacon. Idén is eredményes volt a balatoni elsősegélyszolgálat. Az augusztus 20-án zárult szezonban a Vöröskereszt önkéntesei 10 a Balaton déli partján található strandon tartottak ügyeletet. A szervezet közlése szerint 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt a munkában. Ők a nyár folyamán csaknem 1200 esetben nyújtottak segítséget a strandokon szerzett sérülések ellátásában.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Szeptember 1-én elkezdődött az új tanév. Az iskolák környékén a következő hetekben polgárőrök segítik a közlekedést, különösen a reggeli órákban a gyerekek biztonsága érdekében. Egy megsérült gázvezetéket állítanak helyre Pécsett a Csortos Gyula utcában, az Angster utca feletti szakaszon. Szombat reggelig a járművek nem közlekedhetnek itt, a gyalogosok közlekedését biztosítják. A Pécs-Kozármisteny összekötő úton kaszálási munkák miatt útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma többször is felhő átvonulások zavarhatják a napsütést. Jelentős csapadék továbbra sem várható, legfeljebb elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor. A nyugatias szél helyenként élénk lehet. A legmelegebb órákban 30 fokot mérünk majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 2-án, szerdán. Rebeka Dorina napja van, sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 56 éve a mai napon a Genesis együttes újsághirdetés útján keresett dobost, így ismerték meg Phil Collins-t. Ma 62 éves Keanu Reeves, amerikai színész, a Matrix Neo-ja. ...61 éve ezen a napon született Lennox Lewis, nehézsúlyú boxoló, olimpiai és világbajnok. ...31 éve Clevelandben megnyitotta kapuit a rock and roll hírességek csarnoka, vagyis a Rock and Roll Hall of Fame. És 60 évvel ezelőtt ezen a napon született Salma Hayek, mexikói származású amerikai színésznő is. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már az új tanév második reggelén elesett az M0-ás az M1-es felé, a Nagy Duna hídon többen ütköztek, több mint 10 kilométeres a sor, majdnem az M5-ösig ér. Aki tud, kerüljön időben. Mindjárt becsöngetnek 8 óra közeleg, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek a következő fél órában, pedig játszom majd Gloria Estefan slágerét. És jön az Animal Cannibals is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Ne higgy a szemednek. Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
4: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. A komlói bányászapokon szeptember 4-én pénteken fellép a Seholnap Akusztik, a Well Hello, a Kacaj és DJ Amina. Másnap szombaton a Hiperkorma, a Honey Beast, DJ Föfő és 9 órától lesz tűzijáték is. Szeptember 6-án vasárnap ott lesz az Apacuka zenekar, a Chili Papas, a Lóhere, a Nihil Chips, illetve

0: UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Új helyen kezdték meg a nevelési évet a komlói Tompa óvoda gyermekei. Napközben akár 30 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Új helyen kezdődött a nevelési év. A komlóvárosi óvoda Tompa Mihály utcai intézményének gyermekei számára. Az intézmény nagyszabású felújításon esik át, így a Kenderföld Somágyi Általános Iskola emeletén alakították ki az óvoda ideiglenes otthonát. Az épületet így az óvodások és iskolások közösen használják, a napirendet pedig összehangolták az iskolai órákkal és szünetekkel, hogy az óvisok ne zavarják a tanítást. Klímaberendezéseket szerelnek fel Siklóson, a köztársaság téri óvoda és bölcsőde épületében. A tervek szerint összesen 9 beltéri és 8 kültéri egységet telepítenek az intézményben. A Siklósi Hírek úgy tudja, a beruházás tervezett költsége 8,7 millió forint. A fejlesztésre a korábbi felújítási pályázatból megmaradt pénzt fordítják majd. Jövő hétvégén a fővárosi Paplászló sportarénában rendezik a Cselgáncs Grand Slam versenyt, melyen 38 magyar versenyző indul. Borbarna szövetségi kapitány már kihirdette a magyar válogatott névsorát, amelyből hiányzik a kétszeres Európa-bajnok Özbes Szofi, akinek megműtötték a térdét, és nem lesz ott az U23-as Európa-bajnoki ezüstérmes Szegedi Dániel sem, szintén térdműtét miatt. Ott lesz azonban a 100 kg-osok mezőnyében a PVSK sportolója Kenderesi Péter. A szeptember 11-e és 13-a között zajló versenyen 154 ezer euró pénzdíjat osztanak szét.
2: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
3: Szeptember 1-én elkezdődött az új tanév. Az iskolák környékén a következő hetekben polgárőrök segítik a közlekedést, különösen a reggeli órákban a gyerekek biztonsága érdekében. Egy megsérült gázvezetéket állítanak helyre Pécsett a Csortos Gyula utcában, az Angster utca feletti szakaszon. Szombat reggelig a járművek nem közlekedhetnek itt, a gyalogosok közlekedését biztosítják. A Pécs-Kozármisteny összekötő úton kaszálási munkák miatt útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma többször is felhő átvonulások zavarhatják a napsütést. Jelentős csapadék továbbra sem várható, legfeljebb elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor. A nyugatias szél helyenként élénk lehet. A legmelegebb órákban 30 fokot mérünk majd.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A Safri Duo-tól vagy a Dario G-től, elsőként pedig a Black Eyed Peas egykori énekesnőjétől, Fergie-től, Big Girls Don't Cry. A nagylányok nem sírnak még akkor sem, hogyha hosszú-hosszú perceken, fél órákon keresztül araszolnak az M0-ás dugóban. Folyamatosan jönnek a hallgatóink üzenetei, hogy nagyon nagy

0: forgó van az M0-áson az M1-es felé, a Nagy-Duna hídon történt baleset miatt. Kitartást, jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Sajnos balesetekkel indul a mai reggel a 24-es főút Recski szakaszán. Kamion és kis teherautó ütközött, a 38-as kilométernél a forgalom félpályán halad, és továbbra is óriási, több mint 10 kilométeres a torlódás az M0-áson, az M1-es felé a Nagy-Duna hídon többen ütköztek, az M5-ösnél van a sor vége. Jó utat, ha dugó baleset van, hívható SMS Viber 06 20 55 55 155, közben elindult a Safri duo slágere, a Baja Baja Besten. Jó reggelt!

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Folytatódik a szeptemberi nyár, napos gomoly felhős idő, 28-29 fokkal, a hírek végén részletes időjárás jelentés, amelyből kiderül, hogy fog esni, és ha igen, akkor hol, aztán pedig a Sixpence None the Richer dalát indítom. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Idén is sikeres volt a Pécsi Szamárföld Fesztivál. Napközben jobbára derűs időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Idén is nagy siker volt a Szamárföld Fesztivál. A családi programot 14. alkalommal rendezték meg augusztus utolsó hétvégéjén a Pécsi Zsolnai negyedben. A szervezők tájékoztatása szerint a nagy meleg sem szegte a látogatók kedvét, rekord közeli létszámmal csaknem 11.600 vendéggel zajlott a háromnapos program. Idén a koncertek és a hagyományos műsorelemek mellett fontos szerepet kapott a jövő technológiája is. A gyerekek megismerkedhettek a mesterséges intelligenciával, illetve a programozható eszközökkel is. A Zsolnai örökségkezelő azt is közölte, a Szamárföld Fesztivál jövő augusztusban is várja majd a családokat. Elkezdődött az új tanév. A polgárőrök szeptemberben idén is ott vannak az iskolák, óvodák környékén, hogy segítsenek a bűn és baleset megelőzésben. Az Országos Polgárőr Szövetség tájékoztatása szerint a rendőrséggel együttműködve az oktatási nevelési intézmények környékén segítik az átkelést a zebráknál, jelzőri tevékenységet látnak el, és kiemelt figyelmet fordítanak a rollerrel közlekedő gyerekek biztonságára is. Szeptember 1-től áfamentessé váltak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek és a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. Fontos tudni azonban, hogy a vény nélkül is megvásárolható készítményeknél a 0%-os áfakulcs nem alkalmazható akkor sem, hogyha az orvos felírja azokat receptre. Két hét múlva, szeptember 15-től a tűzifa áfája is csökken 27-ről 5%-ra.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Szeptember 1-én elkezdődött az új tanév. Az iskolák környékén a következő hetekben polgárőrök segítik a közlekedést, különösen a reggeli órákban a gyerekek biztonsága érdekében. Egy megsérült gázvezetéket állítanak helyre Pécsett a Csortos Gyula utcában, az Angster utca feletti szakaszon. Szombat reggelig a járművek nem közlekedhetnek itt, a gyalogosok közlekedését biztosítják. A Pécs-Kozármisteny összekötő úton kaszálási munkák miatt útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma többször is felhő átvonulások zavarhatják a napsütést. Jelentős csapadék továbbra sem várható, legfeljebb elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor. A nyugatias szél helyenként élénk lehet. A legmelegebb órákban 30 fokot mérünk majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a FM a legjobb zenék. A nap közlekedési híre, hogy óriási dugó van. Az M0-áson a Nagy Duna hídon történt baleset az M1-es felé vezető oldalon. Többen ütköztek a belső sávban, és egészen az M5-ösig ér a sor vége, ez több mint 10 kilométer. Érdemes megfontolni a kerülő utat. Tehát kitartást, jó utat a Nightcrawlers-el. Push the feeling on a besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Új helyen kezdték meg a nevelési évet a komlói Tompa óvoda gyermekei. Napközben akár 30 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Új helyen kezdődött a nevelési év a komlóvárosi óvoda Tompa Mihály utcai intézményének gyermekei számára. Az intézmény nagyszabású felújításon esik át, így a Kenderföld Somági Általános Iskola emeletén alakították ki az óvoda ideiglenes otthonát. Az épületet így az óvodások és iskolások közösen használják, a napirendet pedig összehangolták az iskolai órákkal és szünetekkel, hogy az óvisok ne zavarják a tanítást. Megrázó hírrel folytatjuk. Ahogy arról rádiónk is beszámolt, vasárnap este tűz volt Komlón egy társasházban. Az első információk szerint a tüzet egy olajsütő okozta a Bányász utca egyik épületében. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint azonban nem ez történt. Az egyik lépcsőházban egy férfi felgyújtotta magát. A tüzet az egyik lakó porraloltóval fékezte meg, így az nem terjedt tovább. A férfit égési sérülésekkel szállították kórházba, egy nőt enyhe füstmérgezés tüneteivel, egy férfit pedig végtag sérüléssel vittek kórházba. A rendőrség az ügyben közveszélyokozás miatt indított büntető eljárást. Völgyi Péter szövetségi kapitány kihirdette a női válogatott 12 fős keretét a pénteken kezdődő berlini női kosárlabda világbajnokságra. A keretben az NK Universitas Pécs játékosai közül ott van Studer Ágnes, Török Ágnes és Josepovics Kinga is, valamint a pécsi nevelésű Juhász Dorka. A csapat szeptember 4-én pénteken Franciaország ellen kezdi meg szereplését a világbajnokságon.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Szeptember 1-én elkezdődött az új tanév. Az iskolák környékén a következő hetekben polgárőrök segítik a közlekedést, különösen a reggeli órákban a gyerekek biztonsága érdekében. Egy megsérült gázvezetéket állítanak helyre Pécsett a Csortos Gyula utcában, az Angster utca feletti szakaszon. Szombat reggelig a járművek nem közlekedhetnek itt, a gyalogosok közlekedését biztosítják. A Pécs-Kozármisteny összekötő úton kaszálási munkák miatt útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma többször is felhő átvonulások zavarhatják a napsütést. Jelentős csapadék továbbra sem várható, legfeljebb elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor. A nyugatias szél helyenként élénk lehet. A legmelegebb órákban 30 fokot mérünk majd.
0: Best FM.

0: a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! Üzenjen! 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó hír, hogy már megszűnt a forgalmi akadály az M0-áson a Nagy-Duna hídon az M1-es felé, ahol korábban többen ütköztek, de több mint 10 kilométeres dugó alakult ki, úgyhogy az csak lassan fog feloszlani. Kitartást, jó utat, pár pillanat és megtörténik a baj, úgyhogy óvatosan a bajkeverő, azaz Troublemaker című Tayo Cruz sláger indítja ezt az órát. 5 perccel múlt 9. Hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Robbie Williams 52 évesen tudta meg, hogy autista. A brit énekes felszabadító felismerésként beszélt a diagnózisról, amely szerinte számos korábbi viselkedésére és belső küzdelmére magyarázatot adott. Most 1998-ban megjelent Millennium című dalával megy tovább a szerda reggel, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Véget ért a reggeli csúcs, jöhetnek a munkálatok. M7 Letenye felé a 22-es és a 45-ös kilométer között mozgó terelés mellett dolgoznak, a belső sávot zárják le. Jelenleg Tárnok után torlódik 3-4 kilométeren a pálya, és szakasztott ugyanez a helyzet az M5-ösön is Budapest felé Újhartyánnál. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ricky Martin folytatja Krisztina Aguilerával.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenéjék. Folytatódik a szeptemberi nyár, ma 30 fok körül alakul a maximum, napos gomoly felhős idő lesz, esni csak a nyugati határ mentén eshet kis eséllyel. Holnap egy gyenge hidegfront miatt elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar, a maximum 26-32 fok között alakul majd. Sean Paul, Vivi Burnin, így megy tovább a szerda reggel a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Ez már a második nap, hogy a nyár fiai visszatértek az iskolapadba. Véget ért a szerda reggel, szeptember 2-a van, jönnek a friss hírek. Két ember van, szerintem, aki várja az iskolakezdést gyerekkorában, és aki nem annyira. Én az előbbibe tartoztam, alig vártam, hogy végre találkozzak az osztálytársaimmal. Nagyon jó közösség volt, tegyük hozzá. A nyár fiai, azaz The Boys of Summer címmel DJ Sammy dalával is készülök a következő órára, és jön majd a Follow the Flow is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
4: Együtt a gyermekeinkért, Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni, szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. A komlói bányászapokon szeptember 4-én pénteken fellép a Seholnap Akusztik, a Well Hello, a Kacaj és DJ Amina. Másnap szombaton a Hiperkorma, a Honey Beast, DJ Föfő és 9 órától lesz tűzijáték is. Szeptember 6-án vasárnap ott lesz az Apacuka zenekar, a Chili Papas, a Lóhere, a Nihil Chips, illetve Tunyogi Emlékestel a Cheat zenekar is. A folytatásban jönnek a Zsolnér Örökségkezelően Kft. Ajánlatai.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat.

0: főművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című síta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Pincehelyi Sándor műveiből nyílik kiállítás hamarosan Pécsett. Napközben napos felhős időszakok váltakoznak majd. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Pincehelyi Sándor Munkácsi díjas képzőművész műveiből nyílik kiállítás Pécsett, az alkotó 80. születésnapja alkalmából. A Zsolnai negyedben csütörtökön nyíló tárlaton csaknem 150 alkotás lesz látható, 9 tematikus egységre bontva. A kiállításhoz kapcsolódóan Somosi Rita Pincehelyi Sándorról szóló albuma is megjelenik, mely a művész elmúlt másfél évtizedben született alkotásaiba enged betekintést. A kiállítás november 8-áig lesz látogatható. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése várható idén Magyarországon. Ezt a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet írta kedden a honlapján. Az ültetvényeken a tavaszi fagykárok már eleve jelentős terméskiesést okoztak, amit csak fokozott az aszály és a nyári hőség. Az előrejelzések szerint az idei termés nem éri el a tavalyi 170 ezer tonnát sem. A szervezet szerint az étkezési alma ára idén ősszel döntően attól függ majd, hogy az import alma milyen kínálattal jelenik meg a hazai piacon. Idén is eredményes volt a balatoni elsősegélyszolgálat. Az augusztus 20-án zárult szezonban a Vöröskereszt önkéntesei 10 a Balaton déli partján található strandon tartottak ügyeletet. A szervezet közlése szerint 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt a munkában. Ők a nyár folyamán csaknem 1200 esetben nyújtottak segítséget a strandokon szerzett sérülések ellátásában.
2: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Szeptember 1-én elkezdődött az új tanév. Az iskolák környékén a következő hetekben polgárőrök segítik a közlekedést, különösen a reggeli órákban a gyerekek biztonsága érdekében. Egy megsérült gázvezetéket állítanak helyre Pécsett a Csortos Gyula utcában, az Angster utca feletti szakaszon. Szombat reggelig a járművek nem közlekedhetnek itt, a gyalogosok közlekedését biztosítják. A Pécs-Kozármisteny összekötő úton kaszálási munkák miatt útszűkület érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma többször is felhő átvonulások zavarhatják a napsütést. Jelentős csapadék továbbra sem várható, legfeljebb elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor. A nyugatias szél helyenként élénk lehet. A legmelegebb órákban 30 fokot mérünk majd.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó utat, jó munkát, jó sulit kívánok szeptember 2-án. Sok boldogságot, kedves névnapos Rebekák, Dorinák, Isten értesse a szülinaposokat is. 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jennifer Lopez kezd a Love Don't Cost a Thing-el.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenéke, jön egy kis ízelítő a tegnap este hangulatából. Keddenként Funky Soul a Night Chipben, a Best FM esti mix műsora minden nap 6-kor kezdődik a lemezjátszók mögött a házigazdával, White Boy-jal. Tegnap DJ Hangya hozta az ezredforduló legnagyobb funky bulijainak hangulatát, ma pedig Effendi hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereit. Baby,

0: Best FM, a legjobb zenék. Dolgoznak az M7-esen a Balaton felé a 22-es és a 45-ös kilométer között. Mozgó terelés mellett a belső sávot zárják le, pár kilométeren torlódhat a pálya. M5 Budapest felé Újhartyánnál a szalagkorlátot javítják, a 43-as és a 42-es kilométer között csak a belső sáv járható. Ott is lassabb a haladás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is elröpült egy újabb óra, a délelőtt utolsó órájában pedig biztosan jön majd Pitbull, aki duplázik idén nálunk, hiszen a nyári Puskásban tartott fergeteges bulia után ősszel is fellép Budapesten. I know you want me, tudja, hogy akarjuk, aki nélkül pedig szintén nem múlhat el a következő óra, az Karamell.
2: Váratlan volt minden, mégis így volt jó. Vártam rá, hogy megtörténjen, mindig hittem.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Anya, mikor indulunk már?
4: Anya, mikor indulunk már?
5: Gyerekek, amint beindul az autónk.
6: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon, igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta akkumulátor tesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Dettó Kft. Pécs, Nyírfa utca 26.
7: A Rumbiszló Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbiszló mai ebéd ajánlata 2990 forintért, zöldséges tejfölött csiperkeleves házi csipetkével. Az A menü mátrai borzas sertésszelet zöld borsós rizssel, a B menü zöldséges tortilla paradicsom szósszal, a C menü hagymás gombás csirkemáj petrezselymes párolt rizssel. A Paleo menü 3290 forintért, fűszeres megyleves, rablóhús fehér répa pürével. A Teleki Bisztró Pincset a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat mentás sárga dinnyekrémleves túrógombóccal. Az A menü pulyka szeltimbokká habos burgonya pürével, a B menü paradicsomos zöldséges lazánye. És végül a vegán menü 3290 forintért, citromos joghurtos burgonyaleves, spenótos tödölle.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Szabad nap jár a rendőröknek a születésnapjukon. Robbanás volt egy vasútállomáson Németországban. Felhős napos meleg idő várható. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szabad napot kapnak születésnapjukra a rendőrök. Tegnap óta mindegyiküknek jár majd a szolgálat.

0: A környéken is fennakadások vannak. A Münchentől mintegy 55 kilométerre fekvő város a térség egyik jelentős közlekedési csomópontja. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napirend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
1: Nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének az alapos kézmosást, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor azt utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
0: Több tízezer doboznyi sört loptak el augusztus közepén Kaliforniában. Egy ottani sörfőzde járt pórul, a tolvajok először egy teljes szállítmányra csaptak le. A teherautó ugyan elindult a rakománnyal, de a célhoz már nem érkezett meg. A másik adagért már maguk a bűnözők mentek a raktárba, hamis papírokat mutattak be és elvitték a sok rekesznyi sört, írta a Telex. Az ellopott mintegy 18 ezer liternyi amerikai láger átszámítva több mint 22 millió forintot érhet. Lehetnek felhősebb tájak is, de emellett is több órás napsütés várható szinte az egész országban. Estétől aztán északnyugat felől megint megnövekedhet a felhőzet, kisebb eső, zápor, főleg a Dunántúl északi kétharmadán jöhet. A hőmérséklet 27-32 fokig kúszik fel. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd. Leginkább északon, északkeleten eshet egy kicsit. Délutánra 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó utat, jó munkát kívánok! Szeptember 2-án szerdán, 11 óra után pár perccel, Maxim Levente vagyok, a Spice Girls, Alternatea, Mystic, elsőként pedig Madonna jön Justin Timberlake-kel, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: Best FM.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: You know, I've been trying to get a true fixed color mind that sometimes your nightmare

Best FM a legjobb zenék. A szerda délelőttöt az amerikai énekesnő Altra Nati folytatja, aki a Warner testvér kiadójánál, a Sire Recordsnál szerződött le két albumra, még 91-ben. És bár a klubokban sikeresek voltak a dalai, a Warner vezetősége elégedetlen volt a lemezeladásokkal, úgy érezték, a popzenei piacra nem tud betörni, ezért 95-ben szerződést bontottak vele. Na és ezután készült a most érkező dal, amely aztán óriási világsláger lett. Jön az 1997-es Free a Best FM-en.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen

0: Best FM a legjobb zenék. Szeptember van, ráadásul kicsit olyan szomorkás, borongós néha az idő itt a fővárosban.
1: Kicsit szomorkás.
0: Igazi őszi hangulat van, még akkor is, ha folytatódik a szeptemberi nyár, 29-30 fokkal, néha napsütéssel, néha gomoly felhőkkel, egy-két esőcseppel. A csapadék egyébként a nyugati határ mentén lesz a legjellemzőbb ma. A legjobb zenék közül pedig biztosan szól még délig Manu Chao dala, Bongo Bong, Mauro Picottótól a Komodo, és jönnek Mario Winans-ék is az I Don't Wanna Know-val a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Rita egy igazi parti himnusszal indítja a szerda délutánt, jön Sarem és a Party All The Time. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autósok, figyelem! Használt autófelvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. Autófelvásárláspécs.hu.
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós Vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
6: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő.
0: Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es
0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Őszi osztálykirándulásokat tartanak az Erzsébet táborokban, mamut maradványok is előkerültek az apadó Tiszából, a felhők mellett kisüthet a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok! Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyerek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
3: Az Ánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek. Játékok közben mélyíthetik el, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a

0: Éves állatcsontok a folyómedrében rejtőztek, és most a vízszint csökkenésének köszönhetően váltak láthatóvá. A mamutok, őstulkok maradványai mellett több évszázados fahidak, cölöpjei, hajóroncsok, kerámiák, kovácsolt vastárgyak is előbukkantak, írta a szoljon.hu. Az egyik leglátványosabb felfedezés egy vasúszáj volt a Szent István híd közelében, amely a 70-es években süllyedt el. Ciki fogás a fővárosban, több mint 12 millió forintnyi illegális elektromos cigarettát találtak egy budapesti férfinál. A NAV járőrei a Ganztelep környékén figyeltek fel a fiatal emberre. Ellenőrizték, és autójában 600 darab Magyarországon illegális típusú e-cigarettára bukkantak. A férfi akár 10 millió forintos bírságra is számíthat. A legtöbb helyen kisüthet a nap, de néhol azért ezt felhők zavarhatják, főleg a Dunántúlon fordulhat elő esőzápor, zivatar. A szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Késő estére ebből 17-24 fok marad. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd, délutánig leginkább északon, északkeleten eshet egy kicsit. 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután kívánok mindenkinek itt szeptember 2-án, és én Majoros Rita vagyok. A következő pár órában én hozom önöknek a legjobb zenéket, mint a Faint No More és az Easy, de jön majd DJ Jazzy Jeff is, és Fresh Prince, és a Summertime, úgyhogy maradunk még a nyári hangulatban. Sharon pedig egy Eddie Murphy feldolgozással indítja a délutánt. Itt a Party of the Time.
2: Last FM.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave this town.

Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek, így a New Level Empire és a Wolf Katyn nem elég dala után. Hát nem volt elég még a legjobb zenékből, úgyhogy a 90-es, 2000-es évek igazi nagy kedvenceit ma délután is szolgáltatom. Mary J. Blige és George Michael is itt lesz, de jön majd az Iron Mafia is és a bajnok. Na meg közlekedési információkkal is jelentkezem, meg mindenféle érdekességgel, és természetesen ma is hozom majd a napi témát, a napi kérdést, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk, illetve az SMS, Viber és hívható telefonszámunkat már most írják fel, 0620-55-55-155, ha még esetleg nem tudják kívülről. Ide várom ma is az útinfókat, meg mindenféle hozzászólást, úgyhogy töltsük együtt a délutánt, és indítsuk a Faith No More-ral. Itt az Easy a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon sokan vannak az utakon, szóval, ha számíthatok önökre ma délután, azt nagyon megköszönöm. Ha látnak valamit az utakon, van közlekedési információjuk, küldjék el, vagy hívjanak a 0620 55 55 155-ös számon. És nekem egy kicsit ilyen fülletnek is tűnik az idő, lehet, hogy egy picit bágyattabbak is vagyunk a sofőrülésben, szóval, ha lehet, akkor tartsanak egy kicsit több szünetet, ha hosszú útra indulnak, álljanak meg egy kávészünetre, vagy néhány dal erejéig. Tegyék ezt a Best FM-en. Én pedig itt folyamatosan jelentkezem a legfrissebb információkkal. Például, hogy az M1-esön Budapest felé Tatabányától a kiépített terelésben kell továbbra is autózni, a terelés előtt pedig szakaszos lassulás a torlódásra kell számítani, főként a külső sávban. Aki autóval van és Budapest célja, ma is válassza az átterelt belső sávot. Jelenleg pedig a terelésbe történő belépés előtt a 61-es kilométernél legalább 10 kilométeres torlódás alakult ki, szóval emiatt azért kelleni fog a türelem ma délután is. Komárom és Tata között mindkét irányban komoly torlódásra kell számítani, úgyhogy azt írták a hallgatóink, hogy aki teheti, az ma talán inkább kerüljön az egyes főúton. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, még egyszer a számunk 0620 55 55 155. Jó utat, vigyázzunk ma is egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Oh,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Berkes Olivér zárta ezt az órát, volt ami volt, ez oldalának címe, én pedig nagyon remélem, hogy túl vannak az ebéden, ettek valami finomat, és nem hagyták ki a desszertet sem. Tudják, mindig azt szoktam mondani, hogy valahol valakinek úgyis születésnapja van, úgyhogy jöhet egy szelettorta. És jöhet a következő órában Armin van Helden is, egykor hírek, aztán itt lesz a My. És jön majd Szikora Róbert is a Valmárral és a Balatoni lánnyal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amik

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Minden rendőr szabad napot kaphat a születésnapján. Újabb adathalász SMS-ek terjednek, a NAV nevét használják fel. Változóan napos felhős meleg időnk van. Üdvözlöm Önöket!

0: Balatonkenesén is mindössze egy-egy alkalommal jelentettek. Az adatok szerint a Balaton egyébként nem kiemelkedően veszélyes térség, a három érintett vármegye csak az országos középmezőnyben szerepel. A NAV nevében küldenek SMS-t csalók, az adathalászok az üzenetekben adóvisszatérítést ígérnek a 2026-os bevallásból. Azt kérik, hogy ehhez kattintsanak a küldött linkre, az azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozza, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adóvisszatérítésről, tartozásról. Pláne nem a 2026-os SZIA bevallás kapcsán, hiszen azt még be sem lehetett nyújtani. Ismét lesz retro véradás, ez már a 18. alkalom. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
1: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátosság. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
0: Lehetnek felhősebb tájak is, de emellett is több órás napsütés várható szinte az egész országban. Estétől aztán északnyugat felől megint megnövekedhet a felhőzet, kisebb eső, zápor, főleg a Dunántúl északi kétharmadán jöhet. A hőmérséklet 27-32 fokig kúszik fel. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd. Leginkább északon, északkeleten eshet egy kicsit. Délutánra 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után járunk 5 perccel, Majoros Rita vagyok, és ígérhetem, ebben az órában is a legjobb zenéket, de én be is tartom az ígéretem, hiszen hozom majd a Fadeless Insomniáját, de itt lesz Sill is csodálatos hangjával, és a Kiss from a Rose. Armand van Helden pedig rögtön így az óra elején felrez minket, nem mással, mint a My My My-jal. Szép napot!
2: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Still és a Kiss from a Rose, egyszerűen imádom, és tudom, mindig azt mondom, hogy ő az egyik kedvenc hangom, de hát ne haragudjanak, elfogult vagyok. Viszont hozom a legfrissebb közlekedési információkat cserébe. Az M7-es autópályán ugyanis munka folyik, a 22-es és a 45-ös kilométerek között Letenye felé mozgó terelés mellett dolgoznak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot le is zárják ilyenkor, jelenleg pedig Kápolnás nyéknél torlódik a forgalom, legalább 3 kilométeren keresztül. A 4-es főúton Üllőnél a 404-es főút körforgalmában egy műszaki hibás autó vesztegel, emiatt a 29-es kilométernél a teherautók itt nem tudnak tovább hajtani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Folytatásban is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedés!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Wanted to know, do you know somebody named, you know his name.

Best FM a legjobb zenék. Ma ebédnél itt a kedves kollégákkal felvetült egy téma, és egy kicsit így visszautaztunk a gyerekkorunkba, legalábbis gondolatban. És arról beszélgettünk, hogy ki milyen mesevilágban élne legszívesebben. Tudom, ezen azért nem szoktunk túl sokat gondolkodni, de ma azért mégiscsak tegyük meg, mert szerintem mindenkinek van egy olyan mesevilága, ahová úgy lélekben elképzelte magát. Legyen az mondjuk Szafi mesevilága, vagy éppen Benedek Elek egyik meséje, vagy a magyar népmesé. De lehet ez mondjuk Hamupipőke kastélya is, szóval ki milyen mesevilágban tudná magát elképzelni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, és persze a miértek is érdekelnének, hogy valaki miért pont azt a fajta vagy azt a típusú mesevilágot választaná magának. Én is elgondolkozom, miközben 2001-ben azért visszaugrunk egy kicsit, hiszen imádtuk akkor a dance slágereket, úgyhogy jöjjön egy nagy kedvenc. Friendship or Sexy, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Szakács Gergő és az Elkezdem, én pedig gyorsan elkezdem, hogy mire számíthatnak a következő órában, mert hogy mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Simply Red és a Stars. És jön majd Vastag Csaba is, és az Őrült éjjel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós Vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
2: Együtt a gyermekeinkért, Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni, szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. A komlói bányászapokon szeptember 4-én pénteken fellép a Seholnap Akusztik, a Well Hello, a Kacaj és DJ Amina. Másnap szombaton a Hiperkorma, a Honey Beast, DJ Föfő és 9 óra lesz tűzijáték is. Szeptember 6-án vasárnap ott lesz az Apacuka zenekar, a Chili Papas, a Lóhere, a Nihil Chips, illetve Tunyogi Emlékestel a Cheat zenekar is. A folytatásban jönnek a Zsolnér Örökségkezelően Kft. Ajánlatai.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen.

0: FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Újraindulhat az egyes kocsi teherfuvarozás támogatása, sok gyerek betegszik meg a tanévkezdés után. Eső talán a Dunántúlon jöhet néhol. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A vasútra próbálják átterelni az áruszállítást. A kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből, termelőktől, gyártóktól, erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Ezzel több százezer kamionnyi árut tarthatnak a vasúton, tehermentesítik a közutakat, csökkentik a széndioxid kibocsátást. Gyorshajtás, rossz állapotú autók, be nem csatolt biztonsági öv. Ezek miatt büntettek leggyakrabban a rendőrök nyáron a fővárosi közlekedésbiztonsági akcióban. A BRFK és a BKK főleg a gyermekbalesetek megelőzése érdekében indított közös kampányt. A vakáció alatt hetente összesen 11 alkalommal ellenőriztek olyan helyszíneken, ahol sok gyerek fordul meg. A tapasztalatok szerint egyébként kevesebb az olyan autós, aki nem adja meg az elsőbséget a gyalogosoknak. Jóval több lehet a náthás köhögő gyerek a tanévkezdés környékén. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napirend és a vírusok könnyebb-gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
2: Fontos lenne, hogy minden ülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, illetve tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor ezt utána dobjuk ki, mossunk kezet.
1: Rekordkísérlet az Erkel Színházban. Az új évad egy 25 órás megszakítás nélküli ingyenes musical előadással indul a Budapesti Teátrumban. Szeptember 13-án az emeleti büfétérben kialakított

0: tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jöhet egy kis pörgés, forgás és egy kis tánc. Na jó, lehet, hogy azért az ebéd utáni sziesztából csak megpróbálom felrezni önöket, mert hogy ebben az órában ilyen zenékre lehet számítani. Amúgy 2 óra is, így most már lassan 4 perccel, én Majoros Rita vagyok, a Gácsó pedig már nyitja is az órát. Itt az isteni So Many Times, és jöhet a tánc.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This is...

Jazz FM a legjobb zenék. Pont azon gondolkodtam, így az ebéd utáni kávét fogyasztva, miközben ráharaptam a citromos nápoimra, hogy milyen jó ízek voltak a 90-es években. Sikerült beszereznem a hétvégén, tudják, azt az igazi kimérős citromos nápoit, ami picit citromos, picit édes, valahogy a kettő között, az az igazi 90-es évek íz, amit egy kis boltban találtam még hozzá a kassa melletti kimérve, hát szerintem a legjobb, és nekem ez az igazi 90-es évek íz. Az egyik barátnőm pedig azt mondta, hogy szerint ez ilyen öreges nasi, mert hogy neki mindig a nagymamája ette a citromos nápolyt, és hogy szerinte, nem tudom, 60 év fölött esznek csak ilyeneket az emberek, úgyhogy ezt egy kicsit kikértem magamnak, és nagyon remélem, hogy önök megerősítenek abban, hogy igenis a citromos nápolyi egy szuper desszert, vagy szuper nasi, és nem vagyok egyedül a citromos nápolyi klubban. A délutáni kávé mellé egyébként tökéletes. Csak úgy, mint a 90-es évek egyik legbizarabb slágere, ez pedig nem más, mint az OMC és a How Bizarre, aminek egyébként a szövegét soha senki nem tudta igazán megfejteni, mert hogy a zenészek is egyszerűen csak egy nagy katyfaszt írtak, mármint jó értelemben katyfaszt, mert hogy mindenkire rábízták, ki mit lát bele. Ők egyszerűen csak azt akarták, hogy aki hallgatja, jól érezze magát. A dallamát tekintve is, és a stílusát is minden van benne. Egy kis spanyolos gitár, egy kis reggae rész, vagy éppen egy mariachi gitár, szóval mindent megtalálunk ebben. Na pont ettől bizarr ez a sláger. OMC How Bizarre, itt a Best FM-en.

0: Next FM a legjobb zenék. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyánnál a szalagkorlátot javítják. A 43-as és a 42-es kilométerek között így csak a belső sáv autózható. Viszont közel 10 kilométeres a torlódás, úgyhogy aki teheti, az az 53-as jelű Örkény csomópontban térjen le az 5-ös főútra, és ott kerüljön. Komáromban az Erzsébet híd Magyar hídfőjénél a vasút feletti felüljárót a mai napon még aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő buszokat és a különböző megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. Az autóval és a teherautóval közlekedőknek az 1-es és a 13-as főút érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még útinfója bárhonnan az ország útjairól, nagyon megköszönöm, ha elküldi, vagy hívjon fel. Köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. A komlói bányászapokon szeptember 4-én pénteken fellép a Seholnap Akusztik, a Well Hello, a Kacaj és DJ Amina. Másnap szombaton a Hiperkorma, a Honey Beast, DJ Föfő és 9 órától lesz tűzijáték is. Szeptember 6-án vasárnap ott lesz az Apacuka zenekar, a Chili Papas, a Lóhere, a Nihil Chips, illetve egy tunyogi emlékestel a Cheat zenekar is. A folytatásban jönnek a Zsolnay Örökségkezelően Kft. Ajánlatai.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepi Hurra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Kitüntetéseket adtak át Pécsett a város napja alkalmából. Legfeljebb 29 fok várható csütörtökön. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Kitüntetéseket adtak át Pécsett szeptember 1-én a városnapja alkalmából. Az ünnepi közgyűlést a Kodály Központban tartották, ahol ebben az évben professzor dr. Lakner Tamás, Liszt Ferenc díjas karnagy, egyetemi tanár vehette át a Pécs díszpolgára kitüntetést. Számos egyéb kitüntetést is átadtak az ünnepi eseményen, köztük a Városháza emlékérmét, Pécsváros sport, nemzetiségi, illetve ifjúsági díját is. A díjazottak teljes névsora elérhető a Pécs Aktuál oldalán. Hétfő este csőtörés volt Pécsett a Papnövelde utcában. A Tettye Forrásház ZRT tájékoztatója szerint a sérült öntött vas fővezeték olyan állapotban van, hogy egy 40 méteres szakaszon teljesen ki kell azt cserélni. A munkát úgy ütemezik, hogy a közeli iskolában és óvodában hétköznapokon zavartalan legyen a vízszolgáltatás, így a vízhiánnyal zajló munkát szombaton végzik majd el. A felújítás ideje alatt a Papnövelde utca érintett szakaszán teljes útzár van érvényben. A helyreállítás után a lezárt szakaszon legkésőbb szeptember 14-éig újraindulhat majd a forgalom. Idén is nagy siker volt a Szamárfül Fesztivál. A családi programot 14. alkalommal rendezték meg augusztus utolsó hétvégéjén a pécsi Zsolnay negyedben. A szervezők tájékoztatása szerint a nagy meleg sem szegte a látogatók kedvét. Rekord közeli létszámmal, csaknem 11.600 vendéggel zajlott a háromnapos program. Idén a koncertek és a hagyományos műsorelemek mellett fontos szerepet kapott a jövő technológiája is. A gyerekek megismerkedhettek a mesterséges intelligenciával, illetve a programozható eszközökkel is. A Zsolnai Örökségkezelő azt is közölte, a Szamárfül Fesztivál jövő augusztusban is várja majd a családokat. Csalók élnek vissza az adóhatóság nevével. Az ismeretlenek a NAV nevében küldenek adathalász SMS-eket, melyben a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek. Az üzenetben egy linket is elhelyeznek, és azt állítják, az összeg kiutalásához a hivatkozásra kell kattintani. A link azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. Az adóhatóság felhívja a figyelmet arra, a 2026-os adóbevallásokat jövőre lehet benyújtani. Emellett soha nem küldenek SMS-t adóvisszatérítésről vagy tartozásról, és bankkártya adatokat sem kérnek az adózóktól.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
5: Megsérült gázvezetéket állítanak helyre Pécsett a Csortos Gyula utcában az Angszter utca feletti szakaszon. A járművek elől lezárták az utat, a gyalogosok közlekedését azonban biztosítják. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben.

rádiózást kívánok a mikrofonnál, este 6-ig H. Horváth László. Addig hozom az információkat, Nomai mellé válogatom a dalokat, például a 90-es évekből Coolio, Too Hot, előtte indul a sor, ezúttal Beyoncé slágerével. 101.7 Best FM.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. A Hosszú Hetényi Turista Egyesület jóvoltából megújult a Kelet-Mecsekben található Petyár forrás és annak környéke, hogy a forrás hogyan nézett ki és hogyan néz ki most, illetve mekkora munkát fektettek bele a srácok, erről bővebben a Pécs Aktuál híroldalon lehet olvasni. Rövidesen jönnek az időjárási információk, addig is szólnak a dalok, velünk lesz a Honey Beast, ezúttal csak dalban, szombaton viszont élőben is Komlón a bányásznapokon, előtte viszont adom a 90-es klasszikust, a svéd Kerdigánztól, no meg a versi Tom Jones-tól, Burning Down the House a Best FM-en.

0: a föld.
1: A korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Híd Best FM. Beszélgető partnerem Agyaki Gábor, az Országos Magyar Vadászkamara Baranyavár megyei területi szervezetének elnöke. Témánk a szarvasbőgés. Kezdjünk is azzal, hogy miért is bőgnek ilyenkor a szarvasbikák.
2: Főképp Baranyában, Szalámba, tehát a déli megyékben, ebben benned az, hogy Szolna megye, Somogy megye, Baranya is, valamennyire Vas megye is, Zala is lakik. Tehát a déli megyékben augusztus közepén, de inkább augusztus második felében kezdődik el a szarvasbőgés, hiszen ez egy jó erős hónapot vagy másfél hónapot eltart, tehát akár szeptember végé, október elejéig megy a rigyetése, úgymond szakmai nyelven a szarvasoknak, tehát elindul a nász, elkezdenek folyatni a szarvastelnek, és megindul a szarvasnász, és ezáltal a bikák elkezdenek bővni, hogy tudtára adják a világnak, hogy ez elkezdődik. Nagyjából így szív.
1: Ilyenkor ezek az állatok valóban nem esznek?
2: Hát szinte egyáltalán nem, azt lehet mondani, hogy ilyenkor 50-60-70 kilókat is lefogyhat a bika, úgy mondjuk szaknyelven, hogy a nyár az a dörhír időszaknak nevezzük azt, amikor a bika szinte nem csinál úgymond semmit, fekszik, legel és gyűjti az erőt erre a bőgési időszakra, majd ilyenkor szinte egyáltalán nem eszik, ilyenkor nagyon fontos neki a víz, amiből most elég kevés van mindenfelé, még ebben az időszakban, de egy ilyen jó hónapon keresztül szinte nem lehet. Azt mondjuk, hogy akkor van vége a szarvasnásznak, a szarvasbőgésnek, amikor a bikát először látjuk legelni, hogy kijön a vadföldre, vagy kijön egy erdei idezik, és elkezd legelni a bika, akkor azt mondjuk, hogy talán vége a környéken a szarvasbőgésnek, de hát ez majd október közepére, vagy október elejére fog bekövetkezni.
1: Ezek az állatok ilyenkor egymásra mennyire veszélyesek?
2: Hát elég hangos tőlük az erdő, valóban, és hát elég nagy csatározások volnak, és elég sok hangos sérülés is keletkezik. Ilyenkor az is előfordul, de ritkán, ezt nem főznám, hogy egyik-másik leszúrja, ez inkább véletlenszerű, leszúrja a másikat, hiszen elég komoly fegyver van, amik ennek egy 10-12 kilós aggancspár van fönn a fején, amit a nyár folyamán rakott föl, így mondják ezt itt szaknyelven, tehát növesztett magyarul. Hát ez egy komoly harci eszköz, szinte olyan, mint egy kard, úgyhogy nagyon egyrészt félelmetes szinte, amikor aki ez nem szokott hozzá, vagy először lát ilyet, annak, ahogy összecsapnak ezek hatalmas testű állatok, és hát csupa izom és csupa erő mindegyik, és hogy ezek összecsapnak, az egy nagyon impozáns látvány. Hát hogyha kapitálisokról beszélünk, kimondottan az nyilván, hogy természetesen a mi Baranyán belül is a déli rész, tehát az Ormánság az, ahol az igazi komoly, nagy és ahogy önfogalmazott kapitális bikák is előfordulnak. Ez húzódik szinte a Dráva partján végig egészen a Dunáig, tehát az Ormánság is beleértve a Bolyi és a Pégai Gemenci vadász területeket. Ezek, ahol az igazán komoly bikák találtak, de egyébként egy-egy komoly és erős aggancsos az bárhol előfordulhat a megyében, hiszen Baranya megye erős tímszarvajfélről is híres többek között.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Hamarosan folytatódik a zenei maraton, többek között a tancsapda slágerével. Előtte játszik a Magna Cum Laude, Piros az Alma, rövidesen a Besten.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM.
1: Óvatosan szalántán, hiszen megérkezett a Trafipax, ezt Ágitól tudom, ő küldött nekem SMS-t a 30-as 889 107-esre. Ide folyamatosan várom a jelzéseket, egészen este 6 óráig. Rövidesen jönnek a legfrissebb hírek, délután 4-kor, addig is szól Wolf Kati dala, ez már az utazás a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Az egykoron még gördeszkás csajszival folytatjuk olyan igazi amcsi tinirokkos felvétellel, Avril Lavigne Girlfriend, ez szólt át hamarosan, előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Szeptember közepéig dönthetnek a hetedikesek szülei a HPV oltásról. Folytatódik a napos felhős idő holnap is. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A hetedikes diákok szülei szeptember 15-éig dönthetik el, kérik-e gyermekük számára a humán papillomavírus, vagyis a HPV elleni védőoltást. A vakcinát fiúk és lányok számára is lehet kérni, a szülők pedig ezekben a napokban kapják meg a tájékoztatót a térítésmentes oltás fontosságáról. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd. A vakcinát az iskolaorvos adja majd be 2 alkalommal, 6 hónap különbséggel. Folytatódik a szúnyoglárvák elleni védekezés Pécsett. A Biocom további a lárvák gyérítésére szolgáló ampullákat oszt ki a lakosság számára. Az ampullák szeptember 2-ától vehetőek át a Biocom Verseny utcai telephelyén a készlet erejéig. Az átvételhez pécsi lakcímkártya felmutatása szükséges. Egy fő legfeljebb 5 ampullát vehet át. A készítményhez a társaság használati útmutatót is biztosít. A részletekről a Biocom oldalán lehet tájékozódni. Szeptember közepén kezdődik a hivatalos fűtési időszak. A PTÁV azt kéri, a fűtés beindulásáig, valamint az azt követő 1 hétben tartsák teljesen nyitott állapotban a radiátor szelepeket a távfűtött lakásokban. A hosszabb ideig zárt állapotban lévő szelepek átmeneti működési zavarokat okozhatnak, és megnehezíthetik a rendszer megfelelő légtelenítését. A szolgáltató a honlapján részletes tájékoztatót tett közzé a tennivalókról. Hétfőig van lehetőség jelentkezni az őszi érettségire, hívta fel a figyelmet a Baranyai Kormányhivatal. Azok, akik a következő hónapokban szeretnének vizsgát tenni, e-papír szolgáltatással, postai úton vagy személyesen jelentkezhetnek érettségire a kijelölt középiskolákban, illetve a kormányhivatalnál. Baranyában összesen 7 intézményt jelöltek ki az őszi érettségi lebonyolítására. A jelentkezés részleteiről a kormányhivatal, valamint az oktatási hivatal honlapján érdemes tájékozódni. Csaknem 2-szeres keretösszeggel, több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az apácai ösztöndíj programban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosult tanulók tanulmányi eredményüktől függően havonta 16 és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Megsérült gázvezetéket állítanak helyre Pécsett a Csortos Gyula utcában az Angster utca feletti szakaszon. A járművek elől lezárták az utat, a gyalogosok közlekedését azonban biztosítják. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben. A 6-os út pécsi szakaszán több helyen is burkolatot tisztítanak. A munkaterületeknél sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint holnap egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, legfeljebb elszórtan alakulhat ki kisebb eső. Többfelé megélénkül az északnyugati szél, kora reggel 19, napközben maximum 29 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anna Mária, köszönöm szépen a hírek, információk legközelebb 5 kor a Besten, ahol már is szólnak a dalok, megállás, megszakítás mentesen.

voltál, de te vadultál, vele tanultam, poklos mennyország. Kicsit eldurvultál, nem is hiányzott, csak az eső fel.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Holnap indul a Komlói Bányászapok programsorozat, nézzük már is azt, hogy pontosan mire is számíthatunk. 10 órakor lesz a koszorúzás a bányász emlékműnél. 11 órától országos bányásznapi ünnepi ülés, valamint ünnepi testületi ülés lesz a színházban, amelyet egy sajtótájékoztató követ fél 2 és 2 között a Kaptárban. Szeptember 4-én pénteken este 6 órakor kezd a Seholnap akusztik, 8 óra 15-től a Well Hello van a színpadon, majd 10 órától jön a Kacaj, illetve éjféltől DJ Amina. Aztán szombaton reggel zenés ébresztő lesz városszerte, a bányászapi szűrőprogram 10 és este 6 óra között várja az érdeklődőket. Aztán este fellép a Hiperkarma lesz tűzijáték 9 órakor, majd fél 10-től Honeybeast, illetve DJ Fő is pörgeti a dalokat egészen pontosan 11 órától. Vasárnap reggel 9 órakor kezdődik a kézműves piac az Esperanto téren, aztán fellép az Apacuka zenekar méghozzá egy gyerekműsorral, délután érkezik a Chili Papas, a Szabad Prédák, a Lóhere, a Nihil Chips, illetve este lesz egy tunyogi emlékműsor is a Cheat zenekarral, pontosan 8 órától. Hamarosan folytatom egy rendőrségi felhívással, ugyanis keresik Verőcei Mónika Anikót, jönnek tehát a részletek, addig viszont szólnak a dalok, naná, hogy megállás megszakítás mentesen. Itt lesz majd a Sugar Babes és az Overload, Karamell is énekel, előtte szól a 90-es klasszikus Tupac-tól, California Love, a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. A pécsi rendőrök a hallgató segítségét kérik, ugyanis keresik az eltűnt Verőcei Mónika Anikót. A 47 éves nő május 9-én Budapestről Németországba utazott, ahonnan ismeretlen helyre távozott, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A nő vékony testalkatú, körülbelül 170 cm magas, vállégérő fekete hajú, világos barna szemű, pillangos virágos feketézöldes tetoválás látható a jobb felkarján, orrán van egy heg, mindemellett orrvészéket is visel, amely pici és köves. A pécsi rendőrkapitányság arra kéri a hallgatókat, hogyha valaki tud a nő tartózkodási helyéről, vagy éppen információval rendelkezik róla, azt tegyen bejelentést akár névtelenségen megőrzése mellett a 0680 555 111-es, vagy pedig a 112-es központi segélyhívószámon. A felhívás után hamarosan jön majd Jerry Halliwell dala Michi Colatino, előtte zenél a Unique.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
0: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3-4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. A komlói bányászapokon szeptember 4-én pénteken fellép a Seholnap Akusztik, a Well Hello, a Kacaj és DJ Amina. Másnap szombaton a Hiperkorma, a Honey Beast, DJ Föfő és 9 órától lesz tűzijáték is. Szeptember 6-án vasárnap ott lesz az Apacuka zenekar, a Chili Papas, a Lóhere, a Nihil Chips, illetve egy tunyogi emlékestel a Cheat zenekar is. A folytatásban jönnek a Zsolnay Örökségkezelően Kft. Ajánlatai.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény.
0: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Jótékonysági futóversenyt szerveznek szeptember 25-én Szent Lőrinc és Király Egyháza között. Ezzel a témával is foglalkozunk szombaton a Pécs Café Light-ban, a szokott időben 3 óra után kezdünk. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek és információk Incanitól, előtte viszont zárjuk az zenei maratont, Irány Gyula, itt a Magna Cum Laude és a Von Lelkedved. Már csak mi tudjuk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: 1992-ben is születtek szuper felvételek, hozok is egyet a következő órában. Black Machine, How Jim, előtte szól a Black Eyed Peas dala, Don't Lie, most pedig jönnek a legfrissebb hírek és információk, délután 5 órakor a Best FM-en. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't
0: lie. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga. Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Kitüntetéseket adtak át Pécsett a városnapja alkalmából. Legfeljebb 29 fok várható csütörtökön. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Kitüntetéseket adtak át Pécsett szeptember 1-én a városnapja alkalmából. Az ünnepi közgyűlést a Kodály központban tartották, ahol ebben az évben professzor dr. Lakner Tamás, Liszt Ferenc díjas karnagy, egyetemi tanár vehette át a Pécs díszpolgára kitüntetést. Számos egyéb kitüntetést is átadtak az ünnepi eseményen, köztük a Városháza emlékérmét, Pécsváros sport, nemzetiségi, illetve ifjúsági díját is. A díjazottak teljes névsora elérhető a Pécs Aktuál oldalán. Hétfő este csőtörés volt Pécsett a Papnövelde utcában. A Tettye Forrásház ZRT tájékoztatója szerint a sérült öntött vas fővezeték olyan állapotban van, hogy egy 40 méteres szakaszon teljesen ki kell azt cserélni. A munkát úgy ütemezik, hogy a közeli iskolában és óvodában hétköznapokon zavartalan legyen a vízszolgáltatás, így a vízhiánnyal zajló munkát szombaton végzik majd el. A felújítás ideje alatt a Papnövelde utca érintett szakaszán teljes útzár van érvényben. A helyreállítás után a lezárt szakaszon legkésőbb szeptember 14-éig újraindulhat majd a forgalom. Idén is nagy siker volt a Szamárfül Fesztivál. A családi programot 14. alkalommal rendezték meg augusztus utolsó hétvégéjén a pécsi Zsolnai negyedben. A szervezők tájékoztatása szerint a nagy meleg sem szegte a látogatók kedvét. Rekord közeli létszámmal csaknem 11.600 vendéggel zajlott a háromnapos program. Idén a koncertek és a hagyományos műsorelemek mellett fontos szerepet kapott a jövő technológiája is. A gyerekek megismerkedhettek a mesterséges intelligenciával, illetve a programozható eszközökkel is. A Zsolnai örökségkezelő azt is közölte, a Szamárfül Fesztivál jövő augusztusban is várja majd a családokat. Csalók élnek vissza az adóhatóság nevével. Az ismeretlenek a NAV nevében küldenek adathalász SMS-eket, melyben a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek. Az üzenetben egy linket is elhelyeznek és azt állítják, az összeg kiutalásához a hivatkozásra kell kattintani. A link azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. Az adóhatóság felhívja a figyelmet arra, a 2026-os adóbevallásokat jövőre lehet benyújtani. Emellett soha nem küldenek SMS-t adóvisszatérítésről vagy tartozásról, és bankkártya adatokat sem kérnek az adózóktól.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
2: Megsérült gázvezetéket állítanak helyre Pécsett a Csortos Gyula utcában az Angster utca feletti szakaszon. A járművek elől lezárták az utat, a gyalogosok közlekedését azonban biztosítják. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben. A hatos út pécsi szakaszán több helyen is burkolatot tisztítanak. A munkaterületeknél sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint holnap egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, legfeljebb elszórtan alakulhat ki kisebb eső. Többfelé megélénkül az északnyugati szél, kora reggel 19, napközben maximum 29 fok várható.
0: A
3: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen, találkozunk holnap 3-kor a Besten, ahol már is folytatódik a zenei maraton. Többek között hallható lesz majd Ed Sheeran újdonsága. Jön egy Presser feldolgozás Keszti Pétertől és Lotfi Begitől. A sort a Black Eyed Peas kezdi, még Fergie-vel. Ez már a Don't Lie, itt a Best FM-en.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
4: Best FM. Yeah.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hit Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Adjaki Gábor vadászati szakemberrel, témánk továbbra is a szarvasbőgés. Ebben az időben a szarvasbikák esetleg az emberre jelentenek veszélyt?
1: Az emberre egyáltalán nem veszélyesek, nem tudok olyan esetről a praxisomban, amire már jó pár évtizede tart. Nem tudok olyan esetről, hogy szarvasbika embernek neki támad, de ilyenről semmilyen leírásban nem is lehet olvasni, tehát ilyen nincs. Ettől függetlenül a veszély ilyenkor nem a szarvasbikák körül van, hanem ez a vadászati főszezon ilyenkor. Tehát nagyon-nagyon sok vadász külföldiek főképp, és hát fizető vérvadászok vannak az erdő. Szinte minden reggel és minden este nincs olyan pontja, vagy ritka az olyan pont, ahol valahol nincs kint vadász. Inkább ilyenkor a turistáknak, vagy az erdőti áruknak arra kell figyelni, hogy lövés csattanhat az erdőn. Tehát nagyon oda figyelni. Nagyon veszélyes a fotósok, akik nem egyeztetnek, tehát akarnak bőgőbikát fotózni. Mindig, minden esetben hangsúlyozni kell, hogy egyeztetni kell az ott lévő vadászatra jogosulttal, hogy mikor mehet ki és milyen időszakban. Egyébként erdőgazdaságoknál nagyon sokszor bevezetik az erdőjárási tilalmat is ebben az időszakban, ami azt jelenti, hogy a turista utakon lehet csak közlekedni, és máshol nem.
0: És a végre még egy kérdés. Országos viszonylatban is kiemelkedő trófeasúlyt produkálnak a délbaranyai állatok. Mi ennek az oka?
1: Hát két dologra vezethető vissza nagyjából, vagy esetleg háromra. Az egyik dolog az természetesen egy kiváló élőhelyen élnek ezek a szarvasok, a másik pedig, hogy már 1800-as évektől az Laskovics Mihály által tenyésztett, mert ez tenyésztésről, tenyésztett híres szarvasokról van szó, tehát van egy erős genetika is a dologban, tehát van egy jó élőhely és egy nagyon erős genetika, ami még mindig itt van és látható az aggancsokon. Ezen kívül természetesen vannak szakembereink, képzett hivatásos vadászok, akik jó szemmel és jó érzékkel válogatják ki azokat a selejtmétányokat, nem ebben feltétlenül ebben az időszakban, de a fél folyamán, amik nem valók az állományban, ezért nagyokat számít.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Rövidesen folytatódik a zenei maraton, előtte viszont még mindig várom a közlekedési információkat SMS-ben és Viberen keresztül este 6-ig. A számom 30-as 889 101-es. Mindjárt jönnek az időjárás legfrissebb hírei, addig is velünk lesz a Buddy Rockers, a Follow the Flow, most pedig a 90-es évekből a Backstreet Boys.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. There's so many things I like about you.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Holnap reggel 19, napközben maximum 28-29 fokot mérhetünk és feltámad a szél, bár lesz felettünk felhő, csapadékra nem kell számítanunk. A péntek is szeles lesz, sőt ott akár viharossá is fokozódhat a szél délután, míg reggel 19, napközben a 32 fok a jellemző, aztán szombaton visszatér a meleg 34-36-os csúcsokkal, viszont vasárnap már csak 28 fok lesz. A jövő hét 29-30 fokkal nyit, míg csütörtökön és pénteken már csak igazából 24-25 fok várható. Az idő járási idei után hamarosan folytatódik a zenei maraton, velünk lesz az Ivy Mafia, csak úgy, mint a Gorillaz, illetve Frenyu Ágnes a 90-es évekből. Most jó, a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Támogatják a gazdákat, új igazgatókat keresnek az iskolák élére, magyar íjász világrekord született. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Felgyorsult a termelői értékesítő szervezetek támogatásainak jóváhagyása. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerint a támogatási okiratok átadása tavalyhoz képest 4 hónappal korábban kezdődött meg. A cél, hogy a szervezetek gyorsabban jussanak forráshoz, és hamarabb elindíthassák a fejlesztéseiket. A benyújtott igények alapján mintegy 41 szövetkezet és gazdasági társaság kaphat évente 20 millió és 2,8 milliárd forint közötti támogatást. November 5-én újabb pályázati szakasz nyílik a termelői csoportok számára. Október 1-én új pályázatokat írnak ki azokra az iskolai igazgatói posztokra, ahol korábban csak ideiglenes vezetői megbízás született. A nyáron összesen 467 intézményvezetői pályázat járt le, a meghirdetett helyek közül 351 esetben 5 évre nevezték ki az új igazgatót. A fennmaradó intézmények egy részében legfeljebb 1 évre bíztak meg vezetőt, illetve átmeneti működési rendet vezettek be. Ezeknél az iskoláknál a tanév elindítása után ismét megnyitják a pályázatokat. A kiírásokat az illetékes tankerületek teszik közzé. Útnak indult Nepálba a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata, hogy segítséget nyújtson a villámárvíz sújtotta térségben. A természeti katasztrófában a legfrissebb adatok szerint csaknem 1000-en haltak meg, több ezeren pedig eltűntek, köztük legalább 3 magyar állampolgár. A tragédiát gletszer szakadás, majd jég, törmelék és sárlavina okozta. A magyar segélycsapatban olyan szakemberek is vannak, akik a 2015-ös nepáli földrengés után részt vettek a mentésben. A szervezet közben adománygyűjtést is indította a túlélők megsegítésére. Világrekordot ért el Mónus József, távlövő íjász az Egyesült Államokban. A fehér farkas néven is ismert sportoló a nevadai Smith Creek kiszáradt tómedrében. 1063 méter 59 centire lőtte ki nyílveszőjét. Ezzel 80 centiméterrel döntötte meg a 29 éve fennálló világrekordot. A magyar íjász egy éven át készült a kísérletre, saját íjakat és nyílveszőket készít, évente pedig mintegy 250 ezer lövést ad le. Éjszaka erősebben megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. A szél gyenge marad, hajnalra általában 13 és 19 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny területeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek, majd a frontális felhőzet elvonulása után ismét egyre több napsütés várható. Délutánig elsősorban északon északkeleten alakulhat ki, helyenként kisebb eső vagy zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Mi van velem, hogy nem tudom ezt az idei nyarat elengedni? Már egyszer elbúcsúztattam, hétfőn búcsúztattam, tegnap is. De én ma is úgy érzem, hogy az összes nyári, az összes summer dalt ide kell hoznom. Hozom is. 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től DJ Effendi a lemez játszok mögött pop és rádiós lágerek mixben. Mostantól 120 percen keresztül indul a nácsért.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0620 55 55 155, Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Öttel emelkedett megint az a mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon, mixcloud.com/DJ White Boy. Ezt tessék keresni.

stone.

DJ Fendi átjön erre az oldalra. Övé a lemezjátszó a következő 60 percben, még egy órán át pop és rádiós lágerek szólnak mixben. Szóval pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
2: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. A komlói bányászapokon szeptember 4-én pénteken fellép a Seholnap Akusztik, a Well Hello, a Kacaj és DJ Amina. Másnap szombaton a Hiperkorma, a Honey Beast, DJ Föfő és 9 órától lesz tűzijáték is. Szeptember 6-án vasárnap ott lesz az Apacuka zenekar, a Chili Papas, a Lóhere, a Nihil Chips, illetve egy tunyogi emlékestel a Cheat zenekar is. A folytatásban jönnek a Zsolnay Örökségkezelően Kft. Ajánlatai.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Nagyobb hangsúlyt kapna a vasúti áruszállítás, kamu adó visszatérítéssel támadnak a csalók, pisztolyok a pótkerékben röszkénél. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Átterelnék a vasútra az áruszállítást. A kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, kisebb termelőktől, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Azzal, hogy 100 000 kamionnyi árut tartanak a vasúton, tehermentesítik a közutakat, és csökkentik a széndioxid kibocsátást is. A NAV nevében küldenek SMS-t csalók, az adathalászok az üzenetekben adó visszatérítést ígérnek a 2026-os bevallás alapján. Azt kérik, hogy ehhez kattintsunk a küldött linkre, az azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozza, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adó visszatérítésről, tartozásról, főleg nem a 2026-os SZIA bevallás kapcsán, amelyet még be sem lehetett nyújtani. 5 pisztolyt próbált Magyarországra csempészni egy szerb férfi a röszkei autópálya határátkelőnél. A rendőrök az autó pótkerekében bukkantak a fegyverekre, miután a röntgenvizsgálat során kirajzolódtak a pisztolyok körvonalai. Az abroncsot szétvágva találták meg a fegyvereket. Az 54 éves férfinak nem volt engedélye a pisztolyok szállítására. Gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatását. 45 iskolai sportpálya újult meg országszerte. Az Aktív Magyarország támogatásával megvalósult programban csaknem 900 millió forint támogatást osztottak ki. A fejlesztésekhez az iskolák több mint 1,1 milliárd forint saját forrást tettek hozzá. A régi, sok helyen balesetveszélyes aszfaltburkolatot korszerű, rugalmas felületre cserélték, és új sporteszközöket is telepítettek. Többfelé felhősödhet az éjszaka folyamán, csapadék azonban csak elvétve fordulhat elő, a részleteket azonnal mondom. Az éjszaka során változóan felhős időre számíthatunk helyenként vastagabb felhő takaróval, csapadék azonban elvétve fordulhat elő. A minimum hőmérséklet többnyire 13 és 19 fok között alakul. A hűvösebb völgyekben és fagyzugos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb lehet. Holnap az ország északkeleti részén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, később azonban ismét a napsütés kerül túlsúlyba. Kisebb esőre, záporra délutánig főként az északi és északkeleti tájakon van esély.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Na hát akkor felkezdődött az iskola.
3: Oskola?
2: Most már
3: úgy mondjuk oskola.
2: Oskola, úgyhogy most már lehet menni. Halloween-i cuccokat venni. Tehát, hogy,
3: hát
2: tehát,
3: az e, már micsoda hetek óta
2: hogy
3: őszi,
2: az összes multi, hogy nem rohad a meneg, de tényleg, hogy még élveznéd a nyarat, érted, és akkor július közepére, végére, akkor ott van az újság, hogy akkor lehet iskolás cuccokat venni.
3: Persze, hát meg már tök lámpás, meg izé, mennyiket
2: hát
3: láttam.
2: Már, igen, hát azért mondom. Hallom. Hát, hogy most már...
3: Tényleg, két hét is jönnek a karácsonyi dekorok.
2: Hát biztos vagyok. Hát egyébként tavaly az volt, még le sem ment a tök faragó szezon, de már a mikulások meg. És aztán már egész hamar felcsendült a Last Christmas is.
3: Jaj,
2: hogy de, hova rohadunk?
3: De még a Mariah Carey-t nem engedték két darabig.
2: Igen, még fogságba tartották a pincébe. Na, mi viszont most kiengedjük a legnagyobb pop és rádiós lágereket, illetve hát Effi engedi ki. Ebben az erre van, ő áll a lemezjátszók mögött.
0: Életünk leg

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Náfikém, te, aki híresen nagy koncert elkerülő vagy, de azért volt neked egy elejtett félmondatod még hetekkel, hónapokkal ezelőtt, hogy majd, ha egyszer az Erik Prydz.
2: Jaj, már annyira vártam a kérdést, nem fog tudni menni
1: holnap
2: egyébként.
1: Után, miért nem?
2: Tudom, mert nem így alakult az életünk, de egyébként amikor kijött az első reklám, akkor még fölkiáltottam. Megnéztem, még mondtam a fiamnak is, mert azt meséltem.
1: Igen, hogy így miatta mennétek igazából,
2: hogy
1: nagy rajongó,
2: de aztán utána végig gondoltuk, hogy neki az valószínűleg azért nagyon erős lenne még az ő kis fülecskéjének, úgyhogy ez nem biztos, hogy meg
1: a tömegében. Hát és ilyen fülvédő, hát úgyis azért reptéren lesz, vagy reptér mellett vagy.
2: Na mindegy, átgondoltuk ezt, hogy gyerekkel így vízen, és addig vacilált, hogy még bejött egy másik program, úgyhogy nem fog tudni részt venni, de egyébként pedig tökre megörültem neki.
1: Pedig erre pont elmentél
2: volna. Tényleg nem szerettem volna, igen. De hát mindegy, ez van.
1: Na majd legközelebb.
2: Mindenről lemaradok, basszus.
1: Pedig de az első vagy, amikor jegyárusítás kezdődik, akkor ott vagy minden.
2: Én ott várom, ott nézem a...
1: Hogy mikor lesz vége, és akkor ne kellene erről többet beszélni.
2: Hát nem igaz, most gonosz vagy kicsit. De nem baj.
1: Pitbull jegyek meg vannak?
2: Nem.
1: Na, ugye, jó.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Effendi.
1: Hú, ebből a Billie Jean-ből a magyar Budapest TV-s verzió, az veled szembe is jött? Ez egy régi, tényleg Budapest TV-s?
2: Ez egy régi, amit én láttam, igen, de amit...
1: De hogy akkor az miért nem tudott itt titokba maradni? Miért kellett most felbukkanni? Hát ez... Mi? Jézus, Atya, Úristen!
2: Igen, valaki ezt így elkezdte, és akkor fölkapta az algoritmus, és onnantól Jézus. Kezdve nem tud lelőni, tehát ez akkor megy minden.
1: Jézus. Szegény Jax, tehát nincs neki elég baja még így holtában, most még ez is. De minden, ne is beszéljünk róla, Isten ments, hogy reklámot csináljunk annak a borzadájának.

0: és a legjobb popzenékkel.
1: Csak így összefoglalom, hogy tehát, hogy én mekkorát hibáztál ezzel. Tehát, hogy a Purple Disco Machine ugye megcsinálta a Jamiroquai Cloud 9 című dalának a remixét, akkor ugye felkérte a Jamiroquai, hogy akkor legyen kedves, akkor a 15-ös vagy 16-os európai túrjának, hogy legyen ő az előzenekar, ugrunk az időbe, és a Purple Disco Machine Grammy díjas lett. Neked itt van egy nagyon jó remixed a Ray-hez. Nem küldöd el,
2: legyek az
1: nem leszel előzenekar, nem leszel Grammy díjas, effikével, akkor az így szerekezek.
2: De leszel a menedzserem?
1: Én nagyon szívesen.
2: Jó, megbeszéltük.
1: Nem is értem, hogy miért vannak kétségei.
2: Tényleg keresek egy ilyen arcot, aki ezt tudja vinni. Mert én nem értek hozzá.
1: Figyelj. Adáson kívül megbeszéljük az egészen pontos százalékot, és akkor így.
2: Jó.
1: Na, akkor viszont annyit szeretnék mondani, hogy DJ Effendi, az ügyfelem, pénteken jön ismét a Night Shift Extra-ba. Ja, hát akkor innen...
2: De nem szerződtünk lehet, azért ne...
1: Nem, az szokjad, hogy most ez, ez lesz a tónus, okay. Jó? Tehát, hogy nem mondom, hogy hova kell, hányra fellépni, jó, mennyire, okay. És a többi. Jó. Tehát, hogy kedves ügyfelem DJ Effendi, pénteken érkezik ismét a Night Shift Extra-ba. Hasonlóan kitűnő pop és sárkos lagerek.
2: Így fog történni.
1: Így. Efikém, akkor légy kedves pénteken.
2: Jó.
1: Várjuk vissza.
2: Rendben. Ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sok gyerek üdült az Erzsébet táborokban, szabad napot kapnak a szülinapos rendőrök, jönnek a Nemzetek Ligája meccsek. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Szabad napot kapnak születésnapjukra a rendőrök. Szeptembertől mindegyiküknek jár a szolgálatmentes nap. Ezt nem kell külön kérni, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenő vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő beosztás szerinti munkanapra érvényes. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője közölte, ezzel a gesztussal szeretnék megköszönni azt a munkát, amelyet nap mint nap végeznek a kollégák. Az internetező magyarok csak nem fele fordult már mesterséges intelligenciához egészségügyi kérdésben. Ez derült ki egy friss kutatásból. A 18 és 69 év közöttiek 46%-a használt már mesterséges intelligencia alapú alkalmazást ilyen célra. A 30 év alattiaknál ez az arány 65%, de még a 60 év felettiek negyede is kipróbálta. A legtöbben tünetek ellenőrzésére, leletek és laboreredmények elemzésére, valamint gyógyszerekkel kapcsolatos információ keresésére használják a technológiát. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyermek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
2: A Zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget program sorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
1: Hétfőn délelőtt 10 órakor kezdődik a jegyértékesítés a magyar labdarúgó válogatott Ukrajna és Georgia elleni hazai Nemzetek Ligája mérkőzéseire. Márko Rossi együttese szeptember 25-én az ukránokat, október 2-án pedig a georgiaiakat fogadja a Puskás Arénában. Mindkét találkozó este 3:49-kor kezdődik. Változékony időjárásra számíthatunk, de legfeljebb csak elvétve lehet csapadék. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet döntően 13 és 19 fok között alakul, azonban a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal. Holnap az ország észak-keleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, a frontális felhősáv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főként északon, észak-keleten fordulhat elő helyenként kisebb eső zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 8 és 9 között jönnek hárman párban, és most nem a United-dalra gondolok, hanem például Robbie Williamsre, aki Kylie Minogue-val együtt hozza majd a két című dalukat, vagy éppen Beyoncé-ra, aki Sean Paul-lal és a Baby Boy-jal jön 8 és 9 között, vagy Britney Spears-re és Madonna-ra, akik indítják az előttünk lévő órát a Me Against the Music-kal.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best of a legjobb zenék. Valószínűleg ez már egy örök és megválaszolatlan kérdés maradt, hogy ez a dal kinek tett jót, vagy ki köszönhet többet ennek a dalnak? Adamski, aki írta ezt a dalt, vagy Seal, aki énekli? És hát az is egy jó kérdés, hogy vajon ez a dal akkor is ugyanilyen jó lett volna, hogyha nem Seal énekli, vagy már eleve olyan jó volt maga az alapanyag, hogy igazából tök mindegy, hogy ki énekelte volna fel. Ez akkor is egy örök klasszikus maradt volna. Hogy Adamski ma mi van, azt nem tudjuk. Egy biztos Seal itt volt július 30-án, és brutálisan jó koncertet adott az MVM Dome-ban. Jön most a Killer, itt a Best Time.

Best FM a legjobb zenék, a pár perccel, pár dallal ezelőtt hallott Adamski klasszikust, akár George Michael is nyomhatta volna, mert hogy amikor a Queen emlékkoncerten a Killerből és a Papa was a Rolling Stone-ból csinált egy kis élő mashupot, az annyira jól sikerült, hogy hivatalos kislemezként is megjelent, és aztán későbbi koncertjein is George Michael előszeretettel énekelte úgy abban a formában. Mint ahogy ezt is, konkrétan a budapesti koncertjét is ezzel nyitotta. Jön a Flawless, Go to the City, George Michael-től, itt a Best FM a legjobb zenék között. Absolutely.

Best FM, a legjobb zenék, hihetetlen, de a Simply Rednek csak egyetlen egy dala tudott felkerülni az angol kislemezlista élére, és ez az első hely, ez hamarosan a 31. évfordulóját ünnepli, mert hogy 95. szeptember 18-án lett Anglia legjobb kislemeze a most érkező Fairground.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Támogatják a gazdákat. Iskolakezdéskor több gyermek betegedhet meg. Magyar íjász világrekord született. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Felgyorsult a termelői értékesítő szervezetek támogatásainak jóváhagyása. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerint a támogatási okiratok átadása tavalyhoz képest 4 hónappal korábban kezdődött meg. A cél, hogy a szervezetek gyorsabban jussanak forráshoz, és hamarabb elindíthassák a fejlesztéseiket. A benyújtott igények alapján mintegy 41 szövetkezet és gazdasági társaság kaphat évente 20 millió és 2,8 milliárd forint közötti támogatást. Október 1-én új pályázatokat írnak ki azokra az iskolaigazgatói posztokra, ahol korábban csak ideiglenes vezetői megbízás született. A nyáron összesen 467 intézményvezetői pályázat járt le. A meghirdetett helyek közül 351 esetben 5 évre nevezték ki az új igazgatót. A fennmaradó intézmények egy részében legfeljebb 1 évre bíztak meg vezetőt, illetve átmeneti működési rendet vezettek be. Ezeknél az iskoláknál a tanév elindítása után ismét megnyitják a pályázatot. A kiírásokat az illetékes tankerületek teszik közzé. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiumnak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
2: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen picikortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtölés legyen, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhög, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe közöktünk, akkor ezt utána dobjuk ki. Emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
1: Világrekordot ért el Mónus József távlövő íjász az Egyesült Államokban. A fehér farkas néven is ismert sportoló a nevadai Smith Creek kiszáradt tómedrében. 1063 méter 59 centire lőtte ki nyílvesszőjét. Ezzel 80 centiméterrel döntötte meg a 29 éve fennálló világrekordot. A magyar íjász egy éven át készült a kísérletre. Éjszaka erősebben megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. A szél gyenge marad, hajnalra általában 13 és 19 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny területeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek, majd a frontális felhőzet elvonulása után ismét egyre több napsütés várható. Délutánig elsősorban északon északkeleten alakulhat ki, helyenként kisebb eső vagy zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Salt and Pepa-ból Pepa, vagyis Sandra Denton 28 évvel ezelőtt adott életet lányának, Egyptnek. Nem tudom, hogy lesz-e a családi ünneplés, hiszen ma este az En Vogue-gal és a TLC-vel együtt lép fel a Salt and Pepa Torontóban. Náluk minden esetre érkeznek majd a Let's Talk About Sex-el a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

reggel. Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

Ezt a legjobb zenék, vannak önmagukat beteljesítő dalok, illetve dalcímek. Hát ez a most érkező, ez nem olyan, és már a megjelenés pillanatában is volt egy érdekes mellékíze annak, hogy az éjjel mindörökké dalt már úgy jelentették meg a lányok, hogy éppen szétesőben volt a zenekar, legalábbis Jerry Halliwell akkor már hónapok óta nem volt a Spice Girls tagja. Viva Forever! Ők érkeznek most itt a Best-en, a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy karrierének eddigi csúcspontja volt az, hogy három éjszaka egymás után megtöltötte a 80 ezer fő befogadására képes legnagyobb párizsi stadiont, a Stade de France. David Guetta még június közepén. Világsztárok tűntek föl mellette a színpadon. Jennifer Lopez, Bebe Rexha, a Black Eyed Peas, Akon, és minden mellett David Guetta nem felejtette el, hogy honnan jött. Pontosabban, hogy honnan indult, mert nem csak a legnagyobb világslágereit pörgette, de a legelső kislemezét is. A Just

Közelében sem leszünk a két évvel ezelőtti napi melegrekordnak. A 24-ben körös szakánál 36,5 fokot mértek, de azért nem lesz okunk a panaszra. 27 fokos nappali maximum, kevéske felhő, viszont készüljenek a frontér.

Best FM, a legjobb zenék, a Salt and Pepper is a maga módján megpróbálta felhívni a figyelmet a hívfertőzés veszélyeire és a megelőzés pontosságára. Például úgy, hogy ennek a dalnak csináltak egy alternatív verzióját, Let's Talk About AIDS címmel. Most az eredeti jön, a Let's Talk About Sex a Salt and Pepper-től.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nagyobb hangsúlyt kapna a vasúti áruszállítás. Kamu adó visszatérítéssel támadnak a csalók, pisztolyok a pótkerékben Röszkénél. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Átterelnék a vasútra az áruszállítást. A kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, kisebb termelőktől, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Azzal, hogy 100 000 kamionnyi árut tartanak a vasúton, tehermentesítik a közutakat és csökkentik a széndioxid kibocsátást is. A NAV nevében küldenek SMS-t csalók, az adathalászok az üzenetekben adó visszatérítést ígérnek a 2026-os bevallás alapján. Azt kérik, hogy ehhez kattintsunk a küldött linkre, az azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozza, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adó visszatérítésről, tartozásról, főleg nem a 2026-os SZIA bevallás kapcsán, amelyet még be sem lehetett nyújtani. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást, mondta rádiónak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: A retrovíradás hétvégén lesz. 5 pisztolyt próbált Magyarországra csempészni egy szerb férfi a röszkei autópálya határátkelőnél. A rendőrök az autó pótkerekében bukkantak a fegyverekre. Az 54 éves férfinak nem volt engedélye a pisztolyok szállítására. Gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartó. Az éjszaka során változóan felhős időre számíthatunk, helyenként vastagabb felhő takaróval, csapadék azonban elvétve fordulhat elő. A minimum hőmérséklet többnyire 13 és 19 fok között alakul. A hűvösebb völgyekben és fagyzugos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb lehet. Holnap az ország északkeleti részén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, később azonban ismét a napsütés kerül túlsúlyba. Kisebb esőre, záporra délutánig főként az északi és északkeleti tájakon van esély.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az augusztus 22-i jubileumi nagyzenekaros sikén buli annyira jól sikerült, hogy nem csak Európába terveznék további dátumokat és helyszíneket 2026-ra, de 27-re, a következő évre egy komplett ausztrál turnét tervez. Mi pedig úgy tervezzük, hogy a Love on the Run-t hozzuk majd a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék azok után, hogy az amerikai The Voice 29. évadát idén tavasszal Adam Levine és az ő mentorátja nyerték meg. Na, hogy a Maroon 5 énekese rábólintott a 30. szériára is, amely szeptember 21-től lesz majd látható az amerikai tévék műsorán, és ahol többek között Kelly Clarkson és Queen Latifah is helyet foglal majd egy-egy pörgőszékben. Jön a Maroon 5!

Best of a legjobb zenék, hogy hogyan áll a Limecore ellen vívott harcával Justin Timberlake. Nem lehet tudni, mert nem nagyon nyilatkozik erről sem. Meg arról sem, hogy lesz-e NSYNC reunion, meg arról sem, hogy őt mikor lehet legközelebb vagy megint színpadon látni. Már ezzel kapcsolatban vannak pletykák, hogy 2028-tól Vegas-i rezidenciája lesz. Jön Justin és a Senorita.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 2002-ben többen is úgy gondolták, hogy leporolják Sting régina slágerét, a Shape of My Heartot, többek között a Sugar Babes és Craig David is, és hát valószínűleg ez utóbbi járt jobban, mert neki személyesen Stinget is sikerült megnyerni a projekthez. Úgyhogy így született meg a Rise and Fall, amely érkezik nálunk hamarosan a mai utolsó órában.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.
3: Yo, man. Yo. Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah.
3: I don't know what to do.
4: So it wasn't you.
3: All right.

Beszélem a legjobb zenék, egy 78-as, de utána jön egy 83-as, persze, ha szigorúan az eredetieket nézzük. Szűcsüdít és a Gyere a diszkóba belé után jön a Billy Joel féle Uptown Girl a Westlife-tól.

Best FM a legjobb zenék, a Macarena sikerén felbuzdulva, most érkező a producerei, felkértek a Macarena koreográfusait, hogy valami ahhoz hasonló, könnyen megegyezhető pármozdulatos koreográfiát találjanak ki ehhez a dalhoz is. Nem nagyon maradt meg azért ez senki fejébe, legyünk őszinték. Vez érkezik az Alanéval itt a Besten.

A szerdát, ennyi volt már a Night Shift. Holnap csütörtök, DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni 7 és 8 óra között a lemezjátszók mögött, mert hogy igen, ha csütörtök, akkor nálunk az még mindig dances csütörtök. Már ami a Night Shift első 120 percét életi 6 és 8 óra között. Craig David érkezik Stinggel és Rise and Fall-al. Én megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here it go. Freedom.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.